0: Caristo Parapoli, Etti Ketti, Yasu Kalamera, Yasu Kalanikta, Yasu Kalanoches, Yasu Herita.
1: Η ώρα είναι 10.